0: Lahmacun Rádió. Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonik a Lahma Bárban?
1: Nyilván.
0: Akkor hozz már egyet.
2: Ez itt a Lahmacun.
1: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
3: Búvárkund. A Búvárkund néven ismert Zsotmund lovag első András seregének egyik katonája volt. Létezése bizonyított, mivel neve a képes krónikában jelenik meg, amikor 1051-ben a német császár hajói alá úszva egymás után megfúrta és elsüllyesztette azokat. Történelmi létezését valószínűsíti még, hogy a képes krónikában az eseményt, az előtte és utána szereplő neveket más korabeli oklevelek is említik.
4: Lahmacun Rádió.
0: Török pizza online rádió.
4: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
5: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
0: Mindjárt hozok egyet a Lahma Bárból, és meglátjuk.
1: A Lahmacun Rádiót az italműhely támogatja.
6: Most pedig következik egy wiki szócikk.
5: Házigalamb. A házigalamb, vagy röviden galamb, a galambfélék családjába tartozó szirti galamb háziasított változata. A szirti galamb hazánkban nem őshonos, de a házigalamb elvadult alakja, az úgynevezett pallagi galamb elterjedt madár a nagyvárosokban és az agrárterületeken egyaránt.
6: Lahmacun Rádió.
5: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: A Lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaörödünk attól az ugrástól. A Lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A Lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a Lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

0: Lamacsó Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
1: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: Ez itt a lakmacsú. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Siksakubur. A Siksakubur jelentése a sír büntetése. Indonéz technikás death metal együttes. 1996-ban alakultak meg Jakartában. Az Enciklopédia Metallum szerint a név a Sepultúrától származik. Lemezeiket az Armstretch Records kiadó jelenteti meg.
1: Lachmacun Radio.
2: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Kamacsú Rádiót az italműhely szponzorálja.
1: Amikor valakinek szeretnél adni egy origamit, és a szemed láttára elvágják az utolsó A4-es papírt, és az egész földön nincs már egy fa sem, amiből papírt lehetne előállítani. És akkor a háttérben valaki azt dúdolja, hogy ez itt a lakmacsú, ehhez nem kell papír. Ezt meg se kell sodorni, de magával fog sodorni. Hát, ezek lennénk mi. Lakmacsún Rádió, budapesti közösségi rádió.
2: Tudod, mi az a lakmacsún? Ha nem, akkor hallgass meg, vagy edd meg.
3: Zamatos, mint a lakmacsún.
2: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
4: Mégis miben?
2: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
4: Hát de én nem értek semmihez.
0: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakukat lakmacsún.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Kelsey!

0: Ez itt a lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Donkhák lázadás. Az egész tartományt fellázító és a tartományi székhelyt is elfoglaló mozgalom követői most már mást is követeltek. Igazságos adózást, a japán rizsexport beszüntetését. A Yangban elnyomás megszüntetését, a rabszolgaregiszterek elégetését, a föld igazságos újraosztását, a társadalmi kasztok eltörlését.
1: Lamacsun Rádió.

0: Szereted?
1: A
0: kísérletező
1: zenéket?
0: Válogatásokat?
1: Az.
0: Experimentál.
1: Teg.
0: Experimentál.
1: Teg.
0: Alatt.
1: Több.
0: Alatt.
1: Műsort.
0: Alatt.
1: Is.
0: Találsz.
1: Ebben.
0: A.
1: Műfajban.
0: Például.
1: Donát kacsa.
0: Klub.
1: Kacsa klub.
0: Paika.
1: Vagy.
0: Havi.
1: Zaj.
0: Műsoraink.
1: Lamacsú Rádió.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
0: Hátfájás.
2: Aktív életmódot folytat.
3: Mosogatógépben is moshatunk.
2: 1993-ban te voltál az első
0: zongőr.
3: Élvezze hát az életet.
2: Hogy vagy mindenre képes?
4: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasás, mi
3: sem bíz kárba.
4: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
1: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsú Rádión?
4: Ön a legfontosabb a világon.
2: Már is benne van.
4: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
3: Ne feledje!
1: Lamacsun.hu/donate.
5: Mémelés. Egy fickó nagybőgőzik, és így a feje látszik csak, meg a nagybőgőnek a nyaka.
0: És oda van írva.
5: Hogy jazz music stops. És a címe a képnek: Dude, cancer is so easy to beat. I'm already at stage 4.
6: Lakmacsun Rádió.
7: Ez a dal,

0: Dalmata Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel. Dalmata Gergő Show.
1: Most pedig következik egy Miki szócikk.
2: Tilos felszabadítás, túlütés. Túlütés, ha a támadó csapat a saját tér feléről az ellenfél alapvonala mögé üti a korongot. Az NHL-ben nem fújják be automatikusan, csak akkor, ha a korongot megérinti a védekező csapat egy játékosa. Európában automatikusan fújják, amint a korong áthalad az alapvonalon. A tilos felszabadítást elkövető csapat büntetése, hogy a buli az ő védő harmadukban lesz. Szintén nevezik túlütésnek is, bár ez kevésbé elterjedt. Angolul icing.
3: Lamacsun Rádió.
4: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Szerintetek mit iszik a keselyű?
5: Keselyű tonikot.

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
1: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
4: A Lamacsún rádiót az italműhely támogatja.

Oh, my God.

호흡과 성령으로

Isten szeme, rácsos táj, itt van tartott szárkos táj.

fekete gong közénk állt. A fekete gong. A fekete gong. Ó, a fekete gong. Fekete gong egy pokoli barlang szájban. Ó, egy barlang szájban. Szirének szemetes szirteken, sötét kontaktus.

Remember the shame, the massacre of warrior woman.

Yeah.

connections. Sometimes even you have to decide.

Nobody's gonna sleep here, honey. Nobody.

me pile up the bodies. And I'll say, that'll learn ya.

0: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmű tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszá.
1: Ez itt most egy olyan beszélgetés, amihez szól aláfestő ilyen zenebona. Úgyhogy élvezzétek ki, kérlek, a hangomat egyszerre ezzel a négysávos, 8-bites, nagyon izgalmas melódiával, vagy ahogy a mai fiatalok mondják, treki. Ez a treki a mai fiataloknak szól, és szóljon még sokáig, legyenek ezen a bolygón fiatalok, még nagyon sokáig. Treki, treki, treki.
2: Lamacsun Rádió.
3: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
0: És hogyan tudnak támogatni titeket?
3: A lamacsun.hu per donate oldalon.
0: Lamacsun.
3: Igen!
2: Na mi van még?
4: Az örökké bolygó rinocérosz hazavágyik. Hangjáték Sein Gábor Ó, rinocérosz című szövegének felhasználásával.

0: Ki van itt? Ki járja ezt a rejtett tájat? Te is hallod, nem?
1: Mit?
0: Hát ezt.
1: Nem.
2: De már megint elhagytam a fülbevalóm. Kiharapta az a hülye gyerek.
0: Hát mert nem figyelsz. Hallgasd? Hallod?
1: Hallom.
0: Mi ez?
2: Csak szél fújja a havat a gerincen.
0: Nem. Ez annál nagyobb.
2: Biztos lavina lesz.
0: Amúgy meg nem mindegy. Lehet felőlem aldabrai poszáta, vagy mauríciuszi ásólúd, akkor se értek el.
3: Fájdalmas és sötét ez a hang. Olyan, mintha nyögne. Mintha egyre halkabban és folytottabban, de segítséget kérne. Megkérdezem.
1: Hát kérdezd.
3: Tudod, te is... Jó. Ki vagy te? Szuszogó?
4: Földfényében megszülöm és eltemettem magam.
3: Úristen! Ez hallotta, amit beszéltünk, és ráadásul idevalósi.
0: Ne haragudj! Nem állt szándékunkban kibeszélni így a hátad előtt, vagy mögött...
2: Oda néz! Nem furák szerinted kicsit a lábai?
0: Biztos a hideg.
2: Megdagadtak. Meg a teste is.
0: Kabát, pulcsi, sok... Csak szólok, hogy hallja, amit beszélsz róla.
2: Persze! Az arcán meg az a hatalmas kinövés csak egy félrecsúszott sapka.
0: Aha, már tudom. Már tudom. Te tudod, mi ez?
2: Egy fehér rinocérosz.
0: Itt?
2: Itt.
0: Rendben. Akkor segítsünk neki.
2: De minek? Nem a mi dolgunk.
0: De akkor is.
2: Az élete forog kockán annak, aki szót vált egy rinocérosszal, akár az esőről, a hőségről, a hűskikeletről. Nem is akad senki, aki szíve mélyét feltárta volna neki. Mindenki tudja, egy rinocérosznak az élete sem drágább, mint az igazság.
0: Jó, akkor gondolj arra, hogy a földre nyújtóztatva, mesztelenül vérrel sebbel borítottam, fájdalmas halált kell halnod. Te is örülnél, ha legalább megkérdeznék, hogy vagy. Ó, tisztelt rinocérosz, megkérdezhetem, hogy hogy van.
1: Nem jól.
0: Ó, vagy esetleg azt, hogy mit keres errefelé egy rokon?
3: Mi közönséges bolygócsillagok volnánk, ha ez még kérdés. Talán el tudjuk igazítani, ha úgy alakul.
4: Évek. Mérhetetlen mélységű évek óta vándorlok csalóka távlatok után. Megnyílik egy, és én elindulok. És csak évek, mérhetetlen mélységű évek múlva lesz világos, hogy tévedtem. Ez nem vezet sehová. Kezdődik egy újabb, mérhetetlen mélységű év, és újból rátalálok egy újabb távlatra, és újra elhiszem, hogy ez a távlat az igazi. És elindulok megint, a távlat mutatta irány szerint, de ez sem vezet sehová, csak az úgynevezett végtelenbe, csak hogy én gyűlölöm, ami végtelen. Kimondhatatlanul. Talán, ha még egyszer utoljára megpróbálnám magamat elszakítani a földtől, csak egy pillanatra fennmaradni a levegőben. De képtelen vagyok rá. Évezredek óta próbálok innen hazamenekülni. De a rinocérosz nem tud ugrani. Akkor sem tud ugrani, ha nincs lekötözve. Nem tud elszakadni attól, ami van. Egyetlen pillanatra sem tud. Attól, ami van. A rinocérosz nem tud az ívről, a rinocérosz csak az egyenesről tud. A rinocérosz négy kézláb állva szaglásza a földet, szaglásza a levegőt, az elveszett nyomok után kutat. A rinocérosz nem tud imádkozni. Imádkozik, de nem tud. A rinocérosz ezért nem lehet más, mint rinocérosz. Ugrások és ívek nélkül várja, hogy része legyen a földi kárhozatban.
2: Mit akarunk mi itt? Egy lassú öngyilkossal van dolgunk, csak ő épp halhatatlan.
5: Hagyd szegényt!
2: Könnyebb a tevének által jutni a tűfokán, mint az ő sértettségével ide hozzánk feljönni.
4: A tűfokával killodjon a teve! Én nem átjutni, eltűnni akarok, megszokni, mint Odysseus, senkiként. Saját egyszemű életem és a megvakított világ barlangjából. R-N-C-R-S. Magánhangzóim ti, drága szabaduló művészek. Mással hangzóim ti, vadnyomok. Kihez tartoztok egyáltalán? Miközön nékem a világ bűnéhez, az én lelkem csak nyugodalmat éhez. Az világ gondja, és nem az enyém. Senki bajáért nem felelek én.
3: Ó, kedves rinocérosz, igazán segítenénk, de hajnalodik, és nekünk most el kell mennünk. De ne aggódj, figyelünk rá, figyelünk a felhők mögül, a sugarakon át, a kövek alól, a fenyők leveleiről, a bogarak szemeiben és a harmat első csepjein is mi lakozunk. A redők alól, a nyakadon, a szél fújásában, az emelkedő és a csökkenő légnyomásban is mi vagyunk. Emel

Napok óta egy helyben topogok. Mindent el kell dobni. Ha türelmes vagyok magamhoz, türelmes és álhatatos, a csoda be fog következni. Egészen biztosan bekövetkezik. Csak bár ne lennék egyenes. Az egyenesnek nincs titka. Titokzatos csak a gömb. A gömb gurul. Ez a gömbnek természete. Meg repül. Hajítják és lógó nyelvvel futnak utána. De az egyenes. Ha már csak egy pillanatra

0: mész.
1: Elegem lett.
2: Tényleg te vagy az,
3: akiről meséltek mi nekünk?
1: Nem szólnak rólam történetek. És mi több inkább el akarnak engem tüntetni.
4: A rinocérosz, aki az égbe visszavágyott, aki elindult a hegyre, rakosgatta Dézsányi talpait, a vizes avar csúszott, rakosgatta komótosan, vitte a degesz nagy testét. Szuszogott, fújtatott, és az ágak ketté váltak előtte. Bugdácsolt, térdre esett, visszacsúszott, véresre törte az oldalát, de nem fordult meg. Didergett, ráfagyott az eső, ráfagyott a sár, ráfagytak a levelek, és már nem érezte a lábait, a feje már csak egy hatalmas kő volt. Te.
1: Én. És most itt ragadtam.
2: Ha neked csak egyetlen alakod lenne, könnyedén eligazodnánk a rólad szóló beszámolókban,
3: de 100 000 alakod és korlátlan kiterjedésed van.
2: És így, ha beszélni kezdesz,
0: vagy ha csak némán keresztül trappolsz a szobán,
2: keresztül trappolsz a változékony térképeken,
0: már is 100 000 igazság trappolása
2: hallik. És minden igazságnak négy lába van.
1: Én nem trappolok sehova. Vagyis hát egy helyre szeretnék, de sajnos oda meg ugrani kell. Csak ugye én egyenes, görbe, vonal, rejtély nélkül axióma. Ti?
4: Mi csak?
5: Egy alak.
6: Vándorok.
7: Földön futó.
8: Járópor.
5: Beszélősár.
0: Szarvas bőrbe bújt akarat.
6: A föld orcáján.
5: Allergia volt.
1: Feleslegesen sötét szavak.
9: Egy öreg babónak volt 9 fia, 9 dalia. Nem oktatta őket sem réten kaszálni, sem ekével bánni. Átkot szórt reájuk, hagyják el a házuk, s menjenek tova. Hol fűnő kövéren, 3-1 kötésben. Ám a vén bapó kezd

0: és azóta vándoroltok.
1: Keresünk.
2: A lét minden sürgető vágyával. Keresünk azt, ami már nem mi vagyunk. Se lélek, se szellem, se gondolat. Egyetlen test, melyben nincsenek külön hatáskörök. Keresünk, akiben ez megtörténhet.
0: Hát itt igazán nincs sok mindent találni.
2: Azt mondták te, hogy te vagy az, akit meg akarunk találni, aki elhozza az időt, amikor a puszta lét, a legegyszerűbb mozdulatok válnak imává, eszközzé arra, hogy mindenkitől elrejtve
3: eljussunk valami ürességhez.
0: Csak le akarok.
2: Hogy te vagy az, aki kevesebb lesz, ha csak egy göröngyöt is mos el a tenger, barátaink házát, vagy egy birtokot.
0: Én nem segíthetek, hisz én csak egy rinocérosz vagyok.
2: Hogy is tudnál segíteni?
4: Persze.
2: Te túl nehéz vagy. A kő elsüllyed a vízben, és visszagurul a hegyoldalon. Öntudatot csak eddig volt képes elvinni. Vigyázz!
0: Hát akkor vigyétek el tőlem! Ti úgyis a mélybe tartotok, ne hagyjatok itt! Mondjátok meg, mit kell tennem! Nektek kell segíteletek! Átkozottak! Sosem születtek egészen a földre! Örökké álmokban és beszélgetésekben fogtok élni, miközben lábatok körül megposhad a víz,

Fejetek körül fémesre fagy a levegő. Hát ti nem akartok feljutni. Hisz a hátamra állva éppen értük volna.

0: szemelem, vigyázz, vigyázz rám, egyedül vagyok, pokoraján alszom. Sötét, sötét az én szemelem, vigyázz, vigyázz rám, utálnak, kerülnek, messziről bűzlök. Sötét, sötét a nap szemelem, vigyázz, vigyázz rám, egyedül vagyok, pokoraján alszom. Sötét, sötét az én szemelem, vigyázz, vigyázz rám, utálnak, kerülnek, messziről bűz.
1: Várjunk csak! Én? Ember? Hisz a rinocéros embere nyelvén szólott. Más nem is hiányzott. Ó, egy rinocéros! Ó, egy rinocéros! Milyen robosztus, milyen félelmetes, és milyen ronda! Mi lehet egy ilyennek a szívében? Pedig a tekintete egészen emberi.
2: Nem mindig voltam ilyen ronda.
3: Egykor más szemmel néztem a világot.
1: Átváltozott! Átváltozni vajon mit jelent? Istenből állatba, kitérőt sem téve az emberi élet felé. Átváltozni, testet cserélni, és mit még? Vajon tiszta öröm, ahogy megszabadulni a fogságból, egy halálos betegségből, örök átokból, nem egyértelműen az? Vissza lehet-e térni ilyen felszabadulás után az élethez? Másik testbe lépni, egy állatéba, kitérőt sem téve az emberi élet felé? Ember! Kitalál egy istent, aki rinocérosszá változott, vagy talál magának egy rinocéroszt, hogy benne istenét lássa.
3: Zavarodott a beszéded, és közben őrültként saját testet harapással téped. Mi az, mi nem hagy nyugodni téged?
1: Átváltozhatok én is. Házsorok közt csapongó sirályjá, dűlő útra tévedt autóbusszá, mohaborostás kőpárkányjá, venyigévé a márciusi hidegben. És mégsem változik semmi. Maradjon-e tartomány, mi a nyomort élteti, ismeretlen. Az út csupa kitérő, és ezek mégsem térítenek ki. Nincs rettegés a haláltól!
3: Hisz neked az éhség adott csókot. És most saját tested keserítve kívánod növelni?
1: De miért éppen rinocérosz? A rinocérosz majdnem olyan, mint az elefánt. Hosszuk megegyezik, bár a lába sokkal rövidebb, és olyan a színe akár a puszpángnak. Változz mássá!
3: Ne gyűlölj színemért! Cselédruhája ez dicső napunknak, ki mint hű szomszéd rávigyázott. Állítsd ki magadat, a mélynek legsoványabb fiát, hol jégcsapot nem olvaszt a nap, s hasítsuk föl karunkat. Lássuk, kinek a vére pirosabb. Színemet föl nem cserélném, akkor sem, ha kedvességed, vonzalmad lophatnám általa.
1: Hisz te sem tudsz változni, és nem kedvelnek többé már az égben. Testvér, gyere hát velem!
3: Inkább vízzel írok üvegre. Az alkarommal olvasom könyveimet. Szikrát hasítok nevetésemmel a grafit hegyekből, mint sem, hogy veled tartsak.
0: Úgy szeretném, úgy akarom, úgy szeretném a szemedet kinyomni,

0: lehet kidépni.
1: De sajnos nagyon szerelmes vagyok belé. Sajnos fülig beléd szerelmesedtem. Rinocérosz, a kurva anyád!
2: Étekké változott test, vágyjá alakult kezek. Rég halott vagy, csak az idegek játszanak veled. De hát hogy is tudnád, hisz a favágó sem tudja, mikor adja ki a lelkét a kivágott zengő suhogó fa. Mit tudhatna akkor egy bűnös lélek a szétmálló testről?

0: Budapest.
1: Mi ez a vattánc, amit lejtesz? A sziklák felé miért siessz ilyen gyorsan? Nem rántod magad újra és újra fel, mintha félnél döntésed igazságától.
2: Teszel.

0: Senki, én békében vagyok, legfeljebb magad lehetsz az, kit szíved ennek a meglehetősen tiszteletre méltó sziklafalnak hajt.
1: Bánom!
0: Vagy te lennél az a vadszerelmes, kit az istenek madártestbe rejtve mentettek magától?
1: Nem. Hát, magam én, halálodhoz vígaszul járuljon a vesztem!
0: Ne tedd! Hisz láthatóan rajtad kívül senki nem kívánja bukásod. Ha megteszed, tedd tisztességgel, nem itt bárbaj hős, ki ezer kesztyűt dobott arcba, ám a nagy reggeleken mindig az álmod csókolta, és nem a halál.
1: Jön a vesztem!
0: Állj meg, hé, mert beleszédülök! Mi ez a tömérdek fájdalom, ami benned lakozik?
2: Imádkozni próbálok. Éjszaka, mikor minden ablak mögött csend van, nem járnak látogatók. Az áron senki se babrál. Szél eltolja a falakat. Tudom, csak az való, aminélkül holnap nem vagyok. Tudom, csak az való, ami fölösleg. Tudom, hogy eljön a halál, és tudom, milyen jó ízű lenne vele a kenyér, milyen drága az ágy, feküdni a karján. A jövőbe már nem lépek. Nincsen szájam, nincsen nyelvem, nincsenek fogaim. Csak súlyom van. Ül egy kalitkányi szobában egy embermadár. Ha megszólalna, se hinnéd a szavát. Minden jól van így. Hogy tud ennyire lenni, ami nincsen?
0: Ne bánkodj! Embermadár! Hisz te már az égben vagy! Segíts nekem is oda kerülni! Hé! Ott fenn! Miért mész el? Mondd, felfüggeszthető-e az életem egy vékony szálra? Felfüggeszthető-e a földi életem egy érzésre? Egy érzék működésére, amely erősebb nálam, és nagyobbra nő bennem, mint amekkora én vagyok? Pedig olyan böhöm nagy a testem, hogy elhiheted, én is csak ámulok rajta. És azt kérdezem, miféle szerzet egy rinocérosz? De a jóság és a szerelem még bennem se fér el. Mit gondolsz, te sirály? Ott fenn az égen!

0: Lábam lomb helyett levegőt kapar. Talpamnak ártó göröngyei a földnek, szememet szúró ágak, rút varangyok. Ég veletek! A bőröm levált!
1: Ébredj, rinocérosz! Eljött a fényesség órája. Eljött, aminek eddig hallgatást parancsoltál. Nem hátrál tovább, ami benned búcsúzásra túlságosan hajlott.
0: Ki beszél így? Van fogalmad, mennyire fáj a levegő simítása is? A nyers hús lélegzik, és ne hidd, hogy a túlélés akaratra sarkal. Az élet túlcsordult önnön lehetetlenségén, kitölti a kövek közti rést, de semmit nem akar.
1: Jaj, rinocérosz, te depressziós vagy. Miért nem elég, hogy a halandók ajándékát megkapod minden reggel és este? A szeretett harcedzett kényelme megöl. Csomagold magad a vízpartba, egy tekintet sugarába. Tedd a fejedre a levelek zörgő sipkáját. Akár táncra is perdülhetnél benne. Lám, a tetszetős halottban hamarosan hangyaraj sürög. A páncélkötései bomlanak, és te kipattantál a fényre, mint héjából a borsó.
0: Rejtelmes sodrás. Páncélom védelmében sohasem mertem annak hinni magam, aki vagyok.
1: Hát most itt az idő. Ne félj. Ennek felese tréfa.
0: Többé már nem szó, de valóság. Megremeg a föld. Dörög az ég. És felel a tengeri visszhang. A cikázó villámok tüze gyúr ki. Mindegyszerre támad fel a szél, s ellenirányból egymás ellen hevesen fújják hadakozva dühük. Összemosódik a tenger az éggel. Én már bizonyos, hogy engemet ér. Ha türelmes vagyok magamhoz, türelmes és álhatatos, a csoda be fog következni. Egészen biztosan bekövetkezik. Türelmes és álhatatos. Türelmes és álhatatos. Ha türelmes és álhatatos, a csoda be fog következni. Puha és kemény mozdulatok, várakozás a középpont körül, sürgető vágy, hogy történjék valami, mintha a markomba akarnám szorítani egy villám erejét, mintha ismeretlen állatokat próbálnék magam köré gyűjteni. Nem tudom, mihez kell ez az erő. Nem tudom, mi az, ami hív, csak a vágyat érzem. Hisz magam is levegőből vagyok. Furcsa formájú felhő a tavaszi égen. Siessen, aki látni akar!

új alakokká vált testek. Könnyű vagyok. Testem féktelen dobog a hatalmas űrben. Lám, az ivor lágyul, s már nem mereven benyomódik az ujjak alatt. Valamint a viaszha napheve éri puhul bőrön, a hüvelyk meggyúrja, igen sok más alakot vesz föl. Használják! Hasznos ekép lesz. Borulat

türelmes és álhatatos. Csobbanás. A csönd.

0: Az örökké bolygó rinocérosz hazavágyik. Hangjáték Sein Gábor Ó rinocérosz című szövegének felhasználásával. Írta és rendezte Almási Marcell. Zenét szerezte Frank Tamás. Hangmérnök Szilágyi Barnabás. Megszólal Mácsai Pál, Dankó István, Patkós Márton, ifja Vidnyánszky Attila. További hangok: Babos Ádám, Éri Botond, Frank Tamás, Haupt Bernát, Iványi Domokos, Suhai Szabolcs, Szilágyi Petra, Turai Balázs, Varga Dávid.
1: Lakmacsón Rádió. Ilyen hangot ad ki a hal.

0: Most pedig következik egy Wiki szócikk.
1: Udmurtok.
2: Táplálkozási szokásaik. Pelnyanyi. Az udmurt konyha leghíresebb étele a pelnyanyi fülkenyér. Nevét formájáról kapta. Tésztája régen rozs és búzaliszt keverékéből készült, tojást nem adtak hozzá.
3: Lamacsony Rádió.
4: Török Pizza Online Rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. A Lamacsú Rádió műsor készítőinek szomját az italműhely üdítői oltják.
5: A Lamacsú Rádiót az italműhely támogatja.
6: Ez itt a Lamacsú.
2: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Ég. Az ég az atmoszféra, vagy a világűr része, ami az égi testek felszínéről látszik. Bonyolult pontosan meghatározni bizonyos okok miatt. Nappal a Föld ege olyan, mint egy sötét kék felszín a levegő fénytörése miatt. Az eget néha, mint egy bolygó gázhalmazállapotú atmoszférája zónájának sűrűjeként definiálják. Este egy sötét felszín az ég megjelenése, vagy egy csillagokkal borított terület.
3: Lamacsony Rádió.
4: Török Pizza Online Rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag.
4: Mémelés. Mangafaszi középen, vagy ilyen olyasmilyen kartún, oké.
7: És rácsodálkozik egy lepkére.
4: Aha.
7: Örömmel, és itt a mémben a manga faszi megtestesíti a szülőket, és a pillangó pedig ja, most így lefordítva, igen, hogy a mentális betegség klasszikus viszényi,
4: jelei,
7: és hogy ez a lustaság?
4: Ez a Lamacsú hangja. Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
5: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
6: Ez itt a Lamacsun.
2: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Sződliget. Sport élete. Futballklubjának alapítási időpontja ismeretlen, 2018 májusában megszűnt. Kézilabda csapata soha nem is volt.
3: Lamacsony Rádió.
4: Török Pizza Online Rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: Tegfelhő ajánló.

0: Na mi van még?
1: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Gabon, Gambia, Grúzia, Németország, Gána, Gibraltár, Nagy-Británia, Görögország, Grönland, Granada, Guatemala, Bissau-Guinea, Guinea és Guyana nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsó Rádió.
1: Na mi van még?
2: Lamacsó Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
3: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsun Rádió.
1: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. Italműhely.hu

0: el nekünk valamit, angyalom?
1: Jaj, csak ugyan, jó? Azt a kedves dalt, amit egyszer tudja.
2: Igen.
3: Parancsoljon.
4: Köszönöm szépen.

Berek, eddig elnyomva jöttek.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
1: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

0: Most pedig következik egy Wiki szócikk.
1: Rikató. Legendák. A Rika név eredete. Segiska egy kardot dobott a rablók felé, de az átrepülve a folyó felett, mely színültig tele volt vízzel, beleesett a tóba. Ekkor Rika kitört a rabló jupsara szorításából, ám eközben belezuhant a tóba, és a testvérei nem tudtak neki segíteni, így a lány belefulladt. Ekkor Segiska mérgében az egyik rablót jupsarát dobta a tóba, de a rikató vize nem fogadta be, kivetette őt, Segiska kardját is, és a víz magával ragadta a tengerbe. Géga ugyan futott jupsara után, de nem sikerült utolérnie.
2: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
3: Lamacsún.
2: Lamacsún.
3: Rádió.
2: Lamacsún.
3: Rádió.
2: Lamacsún.
3: Rádió.
2: Lamacsún rádió.
4: Na mi van még?
3: Tekfelhő ajánló.
2: Kortár.

0: Lahmacun Rádió. Hé, Endre, van még egy kis keselyű tonika a Lahma bárban?
1: Nyilván.
0: Akkor hozz már egyet!

0: Lamacsun Rádió.
1: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

0: Szeretnéd, hogy a Lamacsó Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldeszk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsu.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
1: Smoking red, you had that.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Ilyen hangot ad ki az Illuminati.

Papel. Thank you.

Yeah.

0: Amaçlı Radyo.
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
2: Keselyű tonikot.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: A Lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaörödünk attól az ugrástól. A Lakmacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A Lakmacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a Lakmacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

Before I play the last two, I want you to listen carefully.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.

0: hogy...
1: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
2: Lamacsun Rádió.
3: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu Diszkotonik.
5: Minden kedden 4-től 6-ig a Lamacsun Rádión.
6: Ez a táve, le tudod hívni a liftet a tizedikről.
7: De hol rájön, izgulok.
8: Teen tal, 16 beat, 4 division. Dha, din, dha.

都多好多人飛啦，哇，好多人啦，一路都未，未必要時間等我啦，唔該。Mit benne virít az egész szikelet. De íme, sötét hajam őszbe vegyül már, a téldere már.

Tell me.

Ha ha ha.

strange manifestations in the sky and speculated on the

0: Tudod, mi az elemacsón? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lahmacsun.
2: Ilyen hangtad ki a nyikorgós ajtó.

0: La Magyar Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
2: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lakma Csún Rádió.
1: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. A Lamacsun Rádió műsor készítőinek szomját az italműhely üdítői oltják.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
4: Most pedig következik egy wiki szócikk.
5: Enola Gay. Enola Gay volt a neve annak a B-29 Super Fortress típusú bombázó repülőgépnek, mely 1945. augusztus 6-án atombombát dobott Hiroshima városára. A repülőgép a gép pilótája Paul Tibbets ezredes anyja Enola Gay Tibbets után kapta a nevét. A Little Boy kódnevű bombával a város központját célozták meg, és robbanása csaknem az egész települést elpusztította. Az Enola Gay a második atomtámadás során is bevetése került, mint időjárás felderítő repülőgép.
0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
6: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban! Zajmentes egy készülék. Aktív életmódot folytatunk.
7: Mosogatógépen is moshatunk.
6: 1993-ban te voltál az első
8: zongor.
7: Élvezze hát az életet.
6: Hogy vagy mindenre képes?
9: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasonló.
10: Semmi sem víz kárban.
9: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
1: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsun Rádión?
9: Ön a legfontosabb a világon.
6: Már is benne van.
9: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
7: Ne feledje!
1: Lamacsun.hu/donate.
11: Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'яке чару часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друг.

6.

0: Amatőrádió.
1: Na mi van még?
2: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!

Menteur, tricheur, avec à la rigueur.

Oh.

Yo también,

Thank you.

I'm gonna go to the next one.

0: Horizon.
1: Radio.

0: Tudod, mi az a lemacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lakmacsun.
2: Ilyen hangot ad ki a hal.

0: Lamacsó Rádió.
1: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
2: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsun.hu/donate oldalon.
2: Lamacsun.
1: Igen!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
0: Félsz, Potter?

Ça, c'est un photo, je vois.

0: La Magyar Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonikola ma bárban?
2: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet.
2: Ezt a buszon hallottam, figyelj. Nagyon jó poén. www.lahmacun.hu. És tök máshogy kell kimondani, mint ahogy le kell betűzni, és az egész teljesen máshogy szól, mint amit egy török pizzától várnál.
1: Lahmacun Rádió. Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.
3: Üdvözlök minden kedves hallgatót! A Lahmacun Presents március 15-i külön kiadásán. Ez itt a Lahmacun Rádió, és én Lahma János vagyok. A Lahmacun Presents a rádió saját készítésű műsora, és mint ilyen, itt szoktuk bemutatni a számunkra fontos, szerintünk különleges, vagy nekünk értékes, általában egyedi és egyszeri előadásokat. A mai adásunknak a címe 23 Petőfi vers elszavalása, a szavaló művész, az előadó pedig Vörös Vilma, aki küldött nekünk egy üzenetet, amit mindjárt lejátszunk a kedves hallgatóknak, de előtte egy rövid bemutató. Vörös Vilma, később Hegymegi Jánosné, Felső Gallán született 1923-ban. Hosszú, majd 60 éves karrierje során Sajó Szentpéteren és Akteleken és Budapesten is dolgozott, mielőtt nyugdíjba vonult volna. Ennek közel 40 éve, és most 100 évesen úgy döntött, hogy előadó művész lesz. Megtanult tehát Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára 23 darab Petőfi verset. Ezeket egy huzamban és fejből szavalta el nekünk. Egy igazán változatos listát ráadásul, amit a szerkesztőségünk mindjárt előkeresésbe olvasunk, hogy mi fog elhangozni. Na már meg is szereztük azt a bizonyos papírt. Tehát 23 Petőfi Sándor vers sorjában a következők lesznek. 1. Jövendülés. 2. Távolból. 3. Érik a gabona. 4. Befordultam a konyhára. 5. Füstbe ment terv. 6. Est. 7. Faleszek ha. 8. A magyar nemes. 9. Ereszkedik le a felhő. 10. Fekete kenyér. 11. Reszket a bokor. 12. Egy gondolat bánt engemet. 13. Szabadság szerelem. 14. A Tisza. 15. Szeptember végén. 16. Pató Pál úr. 17. Falu végén kurta kocsma. 18. A puszta télen. 19. Anyám tyúkja. 20. Nemzeti dal, talpra magyar. 21. Szülőföldemen. 22. Itt van az ősz, itt van újra. És 23. Keresztúton állok. Most pedig lejátszanánk Vörös Vilma beköszönő üzenetét, és aztán elindul a verses futam. köszönjük szépen, és boldog ünnepnapot kívánunk mindenkinek mindenfelé. Vivát! És itt vannak a gombok.
4: Igen. És azt kell neked megnyomni?
3: Már megnyomtad.
4: Igen.
3: És most megy a felvétel, úgyhogy mostantól kezdve bármikor elkezdheted a jövendüléssel.
4: Igen.
3: Már megy a felvétel, de nem...
4: Na és akkor most mondjak valamit előtte, vagy nem mondjak semmit?
3: Amit csak szeretnél.
4: Nem tudom, hogy akik hallják, hogy gondolják, hogy az ember sokszor elégedetlenkedik a sorsával, és hát én is nagyon nehezen vállaltam azt, hogy nem látok, és soha nem lehet tudni, hogy a Jóistennek milyen célja van azzal, hogyha az emberre valami nehézséget nyújt. És soha nem jutott volna eszembe, hogy verseket tanuljak, ha én keresztelkén tudok fejteni, vagy tévét tudok nézni. De mivel ezek már nekem nem jutnak osztályrészül, hát így a barátaim segítségével megtanultam a verseket. És tekintettel arra, hogy ebben az évben Petőfinek van az évfordulója, és mivel Petőfi is 1820-ban született, én 1923-ban születtem, hát 2023-ra megtanultam 23 Petőfi verset. És ezt szeretném megosztani velük. Akkor Petőfi Sándor, jövendőlés telefon.
3: Még jó, hogy nem kezdted el.
4: Igen.
3: Pont jókor.

0: No, ez durva.
1: Na. Adjad csak!
0: Kikapcsolt.
2: Igen, jól lenyomtad. Na. Szóval, Petőfi.
0: Na, akkor mondom.
2: Jó.
0: Petőfi Sándor, jövendőlés. Mondd anyám, hogy álmainkat éljen te festi égi kéz. Az álom ablak, melyen által lelkünk szeme jövőbe néz. Anyám, álmodtam én is egyet. Nem fejtenéd meg, mit jelent? Szárnyi növének, s átröpültem a levegőt, a végtelen. Fiacskám, lelkem drága napja, napomnak fénye, örvendesz. Hosszúra nyújtja érted Isten, álmodnak boldog titka ez. És nőtt a gyermek. Lángra lobbant melegkebb lén az ifjúkor, s a dal malasztos enyha a szívnek, midőn hullámzó vére forr. Lantot ragadt az ifjú karja, lantjának adta érzetét, dalszárnyon a láng érzemények madárként szálltak szerte szét. Égig röpült a bűvös ének, lehozta a hír csillagát, és a költőnek sugarából font homlokára koronát. De méreg a dal, édes méze, s mit a költő a lantnak ad, szívének mindenik virága, értéből egy-egy drága nap. Pokollá lett a láng érzemény, s ő a lángban martalék. A földön őt az életfának, csak egy kis lángja tartja, ága tartja még. Ott fekszik ő halálos ágyon, sok szenvedésnek gyermeke, s hallá, mint a szülő bús ajka, kínjának hangján rebege. Halál, ne vidd el őt karomból, ne vidd korán el a fiút. Soká ígérte éltetni őt az ég, tán az állam is hazud. Anyám, az álmok nem hazudnak. Takarjon bár a szemfödél, dicső neve költő fiadnak, anyám soká örökkön él.
2: A következő a listán az a távolból.
0: Igen.

Petőfi Sándor távolból. Kislak áll a nagy Duna mentében. Ó, mit drága el a kocska nékem! Könyben úszik két szemem pillája, valahányszor emlékszem reája. Bár maradtam volna benne végig, de az embert vágyai vezérlik. Vágyaimnak sólyom szárnya támadt, s odahagytam őslakom s anyámat. Kínok égtek a szülő kebelbe, hogy búcsúnak csókrát ráleheltem. Kinyalángi el nem aluvának, jéggyöngyétől szeme harmatának. Mint ölelt át leszkető karával, mint marasztott esdeklő szavával. Ó, ha akkor látok a világba, nem marasztott volna tán hiába. Szép reményünk hajnal csillagánál, a jövendő tündérkert gyanánt áll. Csak midőn a tömkelekbe lépünk, bemészel gyászos tévedésünk. Engem is, hogy csillogó reményem biztatott csak, minek elbeszélnem. De mióta járom a világot, bolygó léptem száztövisre hágott. Szép hazámba ismerősök mennek. Jó anyámnak tőlük mit izenjek? Szóljatok be földiek, ha lészen utazástok háza közelében. Mondjátok, hogy könnyeit ne öntse, mert fiának kedvez a szerencse. Ó, ha tudnám, mi nyomorban élek, megrepedne szíve a szegénynek.

0: Vecchi civile.
1: Igen.
0: Petőfi Sándor, Érik a gabona. Érik a gabona, melegek a napok. Hétfő virradóra aratásba kapok. Érik szerelmem is, mert forró a szívem. Légy te aratója, édes egyetlenem. Petőfi Sándor, befordultam a konyhára. Befordultam a konyhára, rágyújtottam a pipára. Azaz rágyújtottam volna, hogyha már nem égett volna. A pipám javában égett, nem is mentem én a véget. Azért mentem, mert megláttam, hogy odaben szép leány van. Tüzet rakott eszem adta, lobogott is, ahogy rakta. Jaj, de hát még szeme párja, annak volt ám nagy a lángja. Én beléptem, ő rám nézett, alig ha meg nem igézett, égőpipám kialudott, alvó szívem meggyulladott.

0: Petőfi Sándor füstbe ment el. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is kedvest, szépet neki, midőn egy bölcsömrígatá, a kart terjeszti ki. S jutott eszembe számtalan, szebbnél szebb gondolat, míg állni játszék az idő, bár a szekér szaladt. S a küszszobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüktem ajkán szótlanul, mint a gyümölcs a fán. Fölteszem mindig a kezem, ha vége van, hogy tudod, hogy vége.
1: Igen, nagyon jól csinálod. Pont ezen gondolkodtam, hogy ezt milyen profin kitaláltad.

0: Ez is egy ilyen kis kedves.
1: Igen.
0: Petőfi Sándor, az est. A nap lement, eljött a csend. Szellőzött felhők között merengve jár a holdsugár, mint rom felett a képzelet. A városi nem élvezi, falun keresd, mi szép az est. Utcára mél leány, legény, dalolni kezd. Halván a neszt, dalol vele a fülmile, lágy éneket alom megett. A kert alól furulja szól. A pásztor ott tüzet rakott, s míg elterül a tűz körül, s megszólal a bús furulja, ökre, lova, jár tétova, és harmatos fület tapos. Eközben a kert ajtaja halkan kinyíl. Miként a nyíl, odasuhan, víg boldogan a pásztor, és van ölelés, van csókolás, mert ki volna más, ki megjelen, mint szép híve. Mulassatok ti boldogok, miért köztetek nem lehetek?

Petőfi Sándor. Fa leszek, ha fának vagy virága. Ha harmat vagy, én virág leszek. Harmat leszek, ha te napsugár vagy, csak hogy lényünk egyesüljenek. Ha leányka, te vagy a mennyország, akkor én csillaggá változom. Ha leányka, te vagy a pokol, hogy egyesüljünk, én elkárhozom.

0: Petőfi Sándor a magyar nemes. Őseinek véres kardja, magason függ Rostamarja. Rostamarja nem ragyog, én magyar nemes vagyok. Munkátlanság csak az élet, van életem, mert henyélek. A paraszti a dolog, én magyar nemes vagyok. Jól készíts paraszt az utat, mert hisz a te lovad vontat, csak nem járhatok gyalog, én magyar nemes vagyok. Tán a tudománynak éljek, a tudósok mind szegények. Nem írok, nem olvasok, én magyar nemes vagyok. Van igaz egy tudományom, ebben párom ritkán látom. Enni, inni jól tudok, én magyar nemes vagyok. Mit törődöm a világgal, a világnak száz bajával? Majd elmúlnak a bajok, én magyar nemes vagyok. Ősi jó, milyen jó, hogy nem adózom. Gazdaságom van, de nem sok. Van adósságom, de sok. Én magyar nemes vagyok. Ősi joggal, ősi házban, éltemet, ha elpipáztam, mennybe visznek angyalok, én magyar nemes vagyok.
1: Bravo!

0: Ereszkedik le a felhő.
1: Igen.
0: Petőfi Sándor írta. Ereszkedik le a felhő, hull a fára őszi eső. Hull a fának a levele, mégis szól a fülemüle. Az idő, az óra, ezt mindig eltéveztem, kezdem előről.
1: Jó. Jó.
0: Ereszkedik le a felhő, Petőfi Sándortól. Ereszkedik le a felhő, hull a fára őszi eső. Hull a fának a levele, mégis szól a fülemüle. Az óra jó későre jár. Barna kisjány, alszol-e már? Hallod-e a fülemülét? Fülemüle bús énekét. Záporeső csak úgy szakad, fülemüle csak dalolgat. Aki bús dalát hallgatja, megesik a szíve rajta. Barna kislány, ha nem alszol, hallgasd, mit e madár dalol. E madár az én szerelmem, az én elsóhajtott lelkem. Petőfi Sándor, Fekete kenyér. Miért aggódol, lelkem jó anyám, hogy kenyeretek barna emiatt? Hisz meg lehet, ha nincsen idehaza, tán fehéret kenyérrel él fiad. De semmi az, csak add elém, anyám, bármilyen barna is az a kenyér. Itthon jobb ízű én nekem, itthon sokkal jobb ízű én nekem a fekete, mint máshol a fehér.

Petőfi Sándor, reszket a bokor. Reszket a bokor, mert madárka szállott rá. Reszket a lelkem, mert eszembe jutottál. Eszembe jutottál, kicsiny kis leányka, te a nagyvilágnak legnagyobb gyémántja. Tele van a Duna, tán még ki is szalad. Szívemben is alig fér meg az indulat. Szeretsz rózsaszálam? Én ugyan szeretlek. Apád, anyád nálam jobban nem szerethet. Mikor együtt voltunk, tudom, hogy szerettél. Akkor meleg nyár volt, most tél van, hideg tél. Hogyha már nem szeretsz, az Isten áldjon meg. De hogyha még szeretsz, úgy ezerszer áldjon meg.

0: Petőfi Sándor egy gondolat bánt engemet. Egy gondolat bánt engemet. Ágyban, párnák közt halni meg. Lassan hervadni el, mint a virág, melyet a titkos féreg fogarág. Elmúlni lassan, mint a gyertyaszál, mely elhagyott üres szobában áll. Ne így halált adj Istenem, ne így halált adj én nekem. Legyek ha fa, melyen villám fut keresztül, vagy melyet szélvész szakít ki tövestől. Legyek kőszírt, mit a hegyről a völgybe, eget földet rázó mennydörgés dönt le. Ha majd minden rabszolga nép, jármát megunván síkra lép, pirosló arccal és piros zászlókkal, a zászlókon eme szent jel szóval világszabadság, s ezt elharsogják kelettől nyugatig, s a zsarnokság velük megütközik. Ott essem el én a harc mezején. Ott folyjon az ifjú vér ki szívemből, s ha lelkem örömteli végszava zendül, hadd nyelje el azt az acéri zörej, a trombita hangja, az ágyú törej. Holttestemen át fújó paripák száguljanak a kivívott diadalra, s ott hagyjanak engemet összetiporva. Ott szedjék össze elszórt csontomat, ha jön majd a nagy temetési nap, hol ünnepélyes, lassú gyászzenével és fátyolos zászló kíséretével a hősöket egy közös sírnak adják, kik értet haltak, szent világszabadság.
1: Bravo! A következő a szabadság szerelem.
0: Igen. Petőfi Sándor szabadság szerelem. Szabadság szerelem. E kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom az életet, szabadságért föláldozom szerelmemet. Ez egy ilyen kis rövid.
1: Igen.
0: A Tisza?
1: Igen.
0: Na ez hosszú.
1: Így van.
0: Petőfi Sándor, a Tisza. Nyári napnak alkonyulatánál megállék a kanyargó Tiszánál. Ott, hol a kis túr siet beléje, mint a gyermek anyja keverébe. A folyó, ó simán, oly szeriden ballagott le parttalan medrében, nem akarta, hogy a napsugára megbotoljék habjai fodrába. Sima tükrén a piros sugárok, mint meg annyi tündér, táncot jártak. Szinte hallott lépei csengése, mint parányi sarkantyú pengése. Ahol álltam, sárga fő egy szőnyeg volt terítve, s tartott a mezőnek, melyen a levágott sarjú rendek, mint a könyvben a sorok, hevertek. Túl a réten, néma méltóságban, magas erdő, benne már homály van, de az alkony üszköt vett fejére, s olyan, mintha égne, folyna vére. Másfelől a Tisza túlsó partján, mogyoró, s reketje bokrok tarkán. Köztük egy csak a nyílás, azon átlátni távol kisfalucska tornyát. régi órák szép emlékeképpen rózsafelhők úsztak át az égen. Nagy messzebbről rám melengre néztek, ködön át a mármarosi bércek. Semmi zaj, az ünnepélyes csendben egy madár csak néha füttyentett be. Nagy messziről a malom zúgása olyan volt csak, mint szúnyog dongása. Túlnam vélem, áttelemben éppen pórmenyecske jött, korsó kezében. Korsaját még telömerítette, rám nézett át, aztán ment sietve. Ott a némán, mozdulatlan álltam, mintha gyökeret vert volna lábam. Lelkem édes, mély mámorba szédült, a természet örök szépségétül. Ó természet, ó dicső természet, mely nyelv merne versenyezni véled? Mi nagy vagy te, s mentül inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz. Késő éjjel értem a tanyára, friss gyümölcsből készült vacsorára. Társaimmal hosszan beszélgettünk, s lobogott a rőzselánk mellettünk. Többek között szóltam én hozzájuk. Szegény Tisza, miért is bántjátok? Annyi rosszat kiabáltok róla, s ő a föld legjámborabb folyója. Pár nap múlva, félszendergésemből, térredert harang zúgása vert föl. Jön az árvíz, jön az árvíz hangzék, s tengert láttam, ahogy kitekinték. Mint az őrült, ki letépte láncát, vágtatott a Tisza a Rónán át. Zúgva, bőgve törte át a gátot, el akarta nyelni a világot.
1: Éljen, éljen! Ez nagyon hosszú ez a vers, és nagyon...
0: De szép!
1: Hát ez egy, igen, egy hosszú történet.
0: Igen, igen.
1: A következő az a szeptember végén.
0: Igen. Petőfi Sándor, szeptember végén. Uh-huh. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan a téli világot? Már hó takar-e el a bércitetőt? Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár, még benne virít az egész kikelet. De íme, sötét hajam őszbe vegyül már, a téldere már megüté fejemet. Elhull a világ, eliramlik az élet. Ülj hitvesem, ülj az ölembe ide. Ki most fejedet kebelemre tevéd le, holnap nem omolsz-e síron fölibe? Ó, mondd, ha előbb halok el, tettem imre könyvezze borítasz-e szemfedelet, s rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme, hogy elhagyod érte az én nevemet. Ha eldobod egykor az özvegyi pátyolt, fejfámra sötét lobogóul akaszt. Én följövök érte a síri világból, az éj közepén, s oda leviszem azt. Letörölni véle könnyűimet érted, ki könnyeden elfeledét hívedet, se szívsebeit bekötözni, ki téged, még akkor is, ott is, örökre szeret.

Petőfi Sándor patópárul. Mint elátkozott királyfi, túl az óperencián, él magában, falujában, patópál úr mogorván. De más lenne itt az élet, ha egy ifjú feleség, közbevágott patópál úr, ej, ráérünk arra még. Romladozó félben a ház, hámlik le a vakolat. A szél egy darab födéllel már tud Isten, hol halad. Javítsuk ki, mert ma holnap padlásról néz be az ég, közbevágott patópál úr, ej, ráérünk arra még. Puszta a kert, ehelyett a szántóföld szépen virít. Termi bőven a pipacsnak mindenféle nemeit. Mit henyél itt ez a sok béres? Mit henyélnek az ekék? Közbevágott patópál úr, ej, ráérünk arra még. Hát a mente, hát a nadrág úgy megritkult, olyan ó, hogy szúnyoghálónak is már csak szükségből volna jó. Hívni kell csak a szabót, a posztó megvan véve rég. Közbevágott patópál úr, ej, ráérünk arra még. Életét így tengi által, bár apái nékie, mindent oly bőven hagyának, soha sincsen semmije. De ez nem az ő hibája, ő magyarnak születék, s hazájában ősi jelszó, ej, ráérünk arra még. Petőfi Sándor falu végén kurta kocsma. Falu végén kurta kocsma, oda rúg ki a szamosra. Meg is látná magát benne, ha az éj nem közelegne. Az éjszaka közeledik, a világ lecsendesedik. Pihen a komp, kikötötték. Benne hallgat a sötétség. De a kocsma bezzeg hangos. Munkálódik a cimbalmos. A legények kúrjongatnak. Szinte rengbelé az ablak. Kocsmárosné, aranyvirág, ide a legjobbik borát. Vén legyen, mint a nagyapám, és tüzes, mint ifjú babám. Húzd rá, cigány, húzzad jobban, táncolni való kedvem van. Eltáncolom a pénzemet, kitáncolom a lelkemet. Bekopognak az ablakon, ne zugjatok olyan nagyon, azt izeni az uraság, mert lefeküdt, aludni vágy. Ördög bújék az uradba, te pedig menj a pokolba, húzd rá, cigány, csak azért is, ha mindjárt, az ingemért is. Megint jönnek, kopogtatnak, csendesebben végadjanak. Isten áldja meg kenteket, szegény édesanyám beteg. Feleletet egyik sem ad. Kihörpentik boraikat, végét vetik a zenének, s hazamennek a legények.

A puszta télen. Petőfi Sándor verse. Ej, mostan pusztám igazán a puszta, mert ez az ősz olyan gondatlan rossz gazda, amit a kikelet és a nyár gyűjtöget, ez nagy könnyelműen mind elfecséleni, s a sok kincsnek a tél csak hűlt helyét leli. Nincs itt kinn a nyújtnyáj, mél a korompjával, se a pásztorlegény kesergő szípjával. A malnos madarak mind elnémultanak, nem szól a harsogó haris a fű közül, még csak egy kicsi kis tücsök sem hegedül. Mint befagyott tenger, olyan a sík határ, alant röpül a nap, mint a fáradt madár, vagy hogy rövidlátó már öregkorától,

0: tóvizéből. Leveles dohányát a béres leveszi a gerendáról, és a küszöbre teszi. Megvágja nagyjából, a csizmaszárából pipát húz ki, rátölt, és lomhán szipákol. Oda-oda néz, nem ürese a jászol. De még a csárdák is ugyancsak hallgatnak. Csaplár és csaplárné nagyokat alhatnak, mert a pince kulcsát akár elhajítják, senki sem veti feléjük a rudat, hóval söpörték be a szelek az utat. Most uralkodnak a szelek, a viharok. Az egyik fenn a légben magasan kavarok, másik alant nyargal, szikrázó haraggal, szikrázik tőle a hó, mint a tűzkő, harmadik velük birkózni szemközt jő. Alkonyatták, ha fáradtan elülnek, a rónára halvány ködök terepülnek, s csak félig mutatják a betyár alakját, kit éjj szállásra prüsszögve visz a ló, háta mögött farkas, teje fölött holló. S mint kiűzött király országa széléről, visszapillent a nap a föld pereméről. Visszanézd még egyszer mérges tekintettel, s mire elér szeme a túlsó határa, leesik fejéről véres koronája.
1: Azt a mindenit!
0: Ez szép volt, ugye?

0: Igen, az kedves.
1: Na.
0: Petőfi Sándor, anyám tyúkja. Hely, mi a kő? Csúkanyóként a szobába lakik itt benn. Lám csak jó az Isten jótád, hogy fölvitte a kent dolgát. Itt szaladgál föl és alá, még a ládára is fölszel. Eszébe jut kotkodákról, s nem veri ki a szobából. Dehogy veri, mint a galambot etetik. Válogat a kendermagban, a kiskirály sem él jobban. Ezért aztán tyúkanyóhát, jól megbecsüljeken magát, iparkodjék, ne legyen ám tojás szűkében az anyám. Morzsa kutyánk, hegyes szüled, hadd beszéljek mostan veled. Régi cseléd vagy a háznál, mindig emberül szolgáltál. Ezután is jó légy, morzsa, kedvet ne kapja tyúk húsra. Élj a tyúkkal barátságba. Anyám egyetlen jó szága.

itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig kárhozottak, ősapáinkig szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonai ditang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kart, és mi mégis láncot hordtunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, s mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.

0: Petőfi Sándor szülőföldemen. Itt születtem én ezen a tájon, az alföldi szép nagy rónaságon. Ez a város születésem helye, mintha az ajkám dalával von tele. Most is hallom e dalt, elhangzott bár, cselebogár, sárga cselebogár. Úgy mentem el innen, mint kisgyermek, s mint meglett ember, úgy jöttem meg. Hely, azóta 20 esztendő telt el, megrakodva búval és örömmel. 20 esztendő, az idő hogy lejár, cselebogár, sárga cselebogár. Hol vagytok ti régi játszótársak? Közületek csak egyet is lássa. Foglaljatok helyet itt mellettem, hagy feledem el, hogy Pécsi lettem, hogy vállamon 25 év van már, cselebogár, sárga cselebogár. Mint nyugtalan madár az ágakon, helyről helyre röpked gondolatom. Teregeti a sok szép emléket, mint méh a világról a mézet. Minden régi, kedves helyedbe jár. Cselebogár, sárga cselebogár. Gyermek vagyok, gyermek lettem újra. Lovagolok fűszva sípot fújva. Lovagolok szilaj, nádparipán. Rájuhoz még, lova mindig kíván. Megitattam. Dilovam, dibetyár, cselebogár, sárga cselebogár. Megkondul az efseli harangszó, kifáradt már a lovas és a ló. Hazamegyek, ölébe vesz dajkám, az altató nóta hangzik ajkán. Hallgatom, s fél álomba vagyok már, cselebogár, sárga cselebogár.
1: Bravo, bravo!
0: Ez szép volt.
1: Ez nagyon szép volt, és nagyon szépen mondtad el,

0: Petőfi Sándor, itt van az ősz, itt van újra. Részlet. Itt van az ősz, itt van újra. Szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Kiülök a dombtetőre, innen nézek szerte szét, s hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét. Mosolyogva néz a földre a szelíd nap sugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya. Valóban, ősszel a föld csak elalszik, nem hal meg, szeméből is látszik, hogy csak fáradt ő, de nem beteg. Levetette szép ruháit, csendesen levetkezett, majd felöltözik, ha virrad, reggele a kikelet. Aludjál hát szép természet, csak aludjál reggelig, s álmodj olyakat, melyekben legnagyobb kedvet telik.
1: Nagyon jó.
0: Na és akkor most elmondom ezt a keresztutat.
1: Jó. Akkor ez a hetedik volt, ez a keresztúton állok.
0: Igen. Petőfi Sándor, keresztúton állok. Keresztúton állok, merre tartsak? Ez keletre néz, az nyugatnak. Mindegy, bármerre is megyek, mindegy nekem, mindenütt szomorú az életem. Miért is nem tudom, hol vár a halál rám, hogy egyenesen azt választhatnám. Igazság szerint nem lenne rossz végének.
1: Nem. Nem.

Oh,

I'm going to go to the hospital.

0: Amateur Radio. L'Amacsó Rádió 2018 óta budapesti underground közösségeket képviseli.
1: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: Mémelés. How artist statement should be. És akkor egy faszi, aki ebből a...
1: Great British Bake Off-ból egy jelenet.
0: Aha. És akkor a srác mondja, hogy started making it, had a breakdown.
1: Bon appétit.
2: Lakmacsun Rádió. Ez a dalmat

0: Szereted?
1: A
0: kísérletező
1: zenéket?
0: Válogatásokat?
1: Az.
0: Experimentál.
1: Teg.
0: Experimentál.
1: Teg.
0: Alatt.
1: Több.
0: Alatt.
1: Műsort.
0: Alatt.
1: Is.
0: Találsz.
1: Ebben.
0: A.
1: Műfajban.
0: Például.
1: Donát kacsa.
0: Klub.
1: Kacsa klub.
0: Paikka.
1: Vagy.
0: Havi.
1: Zaj.
0: Műsoraink.
1: Lavacsú rádió.
2: Most pedig következik egy Wikiszócikk.
3: Jacht. A jachtok hossza 40 lábtól, 13 méter, egészen néhány száz lábig terjed. Azokat a luxushajókat, melyek 40 lábnál kisebbek, általában nem nevezik jachtnak. A mega jacht szót általában 100 láb feletti hajókra használják, a super jacht szó pedig 200 lábnál is nagyobb hajókat takar.
4: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
4: Török húsos lepény, internetes, hangátvételi, tömegkommunikációs médium.
1: Tíkat Szöcske Kóla 2016 óta.
5: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.